Következő megálló Széchenyi-hegy gyermekvasút. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk.

következő megálló Széchenyi-hegy gyermekvasút. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra!